0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök május 17-ei magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. A hét adásainak áttekintését hallhatják ma. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses és valamivel melegebb lesz vidékünk holnapi időjárása. Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban mutatták be a Csikó Fogat, irodalmi tehetséggondozó program eredményeként megjelent Kalliope vacsora vendégei című antológiát, ami az Eszéki Magyar Központ diákja Gorjana Szilvia novelláit is tartalmazza. Az antológia a Magyar Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg, és fiatal szerzők prózai, valamint lírai írásai gyűjti egy kötetbe. Az eseményen Páncél András, a Gütenberg Pál Népőiskola elnöke és a Csikó Fogat irodalmi tehetséggondozó műhely szervezője mutatta be a kötetet. A szakember nem először járt az Eszéki Magyar Iskola Központban, korábban irodalmi műhelyt vezetett, illetve zsűri elnökként is részt vett a képírás pályázat munkájában. Mint mondta, az eddigi antológiák közül ez tartalmazza a legerősebb anyagot.
1: Azt hiszem, hogy a négyből ez lett a legjobb, viszont ez nem az én érdemem, hanem tényleg a fiataloké, hogy ez a harmadik generáció. Egyszerűen lehet, hogy csak így beérett maga a folyamat. Mindig itt a fiatalok adják meg az értéket, és az eddigiek is nagyon értékesek voltak. Talán lehet, hogy az intézményi hálózatunk is rásegített, de azt hiszem, hogy most hat olyan kivételes tehetség és kivételes munkabírású fiatal van, hogy nagyon is meghozta az eredményét. Rózsasi Barbara, József Attila díjas költőnő szerkesztette össze a kötetbe a írásokat. Egyébként ez egy érdekes trend, hogy egyre kevesebb a líra és egyre több a próza. Ezt így el van fogadva, rájuk bíztuk a diákokra, hogy mit gondolnak a legjobb írás, illetve természetesen mentorokkal nagyon sokat dolgoztak előtte, és mint Rózsasi Barbara szerkesztő pedig egy nagyon szigorú szűrést, válogatást végzett, mielőtt a kötetbe rendeződtek az írások. Természetesen a képzésnek még nincsen vége, tehát még egy évig együtt van a csapat mindenképp, szeretnénk még egy antológiát létrehozni, ez ugye attól függ, hogy kellő mennyiségű, minőségi írás meg fog jelenni, illetve meg avval, hogy vége van a képzésnek, nem szakad meg a kapcsolat, hanem ebben eljutnak egy olyan szintre, ahol ők önképzőek. Ilyen jellegű tanulásra nincs szükség, de az emberi kapcsolatok, illetve a segítség utánkövetés az természetesen utána is meg lesz.
0: A kötetet Rózsasi Barbara József Attila díjas költő szerkesztette. A válogatás prózai és lírai műveket egyaránt tartalmaz. A szerkesztők szerint azonban egyre inkább a próza kerül előtérbe. Az antológiában többek között Gorjana Szilvia, az Eszéki Központ diákjának, valamint az erdélyi Pál Andrea Bernadettnek az írásai is helyet kaptak. Gorjana Szilvia számára különösen fontos, hogy két novellája is bekerült a kötetbe, ami újabb motivációt ad számára az alkotáshoz.
2: Munkát nagyon élvezem, ugye most vagyok végzős a Csikó Fogat táborunkban, ha tudom így nevezni, kurzusunkban. Meglepő módon sokat tudtam tanulni ugye az Andrástól és a mentoroktól, hiszen több mentor is van a Csikó Fogadban, és ők szintén ugye szerepeltek, és nekik is szintén van antológiájuk, ami szintén meg van jelentetve. A munkás során jobban meg tudtuk ismerni egymást, saját önmagunkat is, tehát olyan dolgokra tudtunk rájönni, amikre eddig még soha. És hát én ezért vagyok hálás, mert ez alapján jobban meg tudtam ismerni magam. Elég nehéz volt kiválasztani az alkotásokat, hiszen több versem is van, és novellám is, de rábíztam a legjobbakra, akik értenek ugye jobban, és már többször publikáltak, és az ő véleményüket kértem ki folyamatosan, hogy szerintük ez így jó-e lesz, vagy nem-e lesz jó, de általában mindig azt mondják, hogy jók. Én néha kevésbé érzem jónak a szövegeimet, de bízom bennük, és hát nem hiába került be két novellám is az antológiába. Nagy erőt ad, és ez arra hajt, hogy folytassam tovább az írást, tehát attól független, ha befejezem ezt a tábort, a kurzust, mindenképp tartom velük a kapcsolatot, és én is részt fogok venni velük a további táborokban. Olyan erős barátságok születtek, amiket így nem lehet félbehagyni, és persze az írások is egyre erősebbek és erősebbek. Hát az én alkotásaim elég filozófikusak tudnak lenni. Ezek mind saját magamból jönnek, tehát a tapasztalatok, ugye, igaz, hogy fiatal vagyok, de sok mindent tapasztaltam, és ezek a tapasztalatok azok, amiket le tudok vetni papírra, és ezek születnek belőlük, és én úgy érzem, hogy az olvasók is sokan meg tudják látni az írásaimban azokat a dolgokat, amiket mondjuk ők is átéltek, vagy még nem tapasztaltak, de érezhető.

0: Az Eszéki Népkör Magyar Kultúra Egyesülete több mint 7 évtizede ápolja magyar hagyományokat, népi nemzeti kultúránk értékeit. Ezek közé tartozik az áldozó csütörtöki búcsú is, melyet 2000 óta minden évben megtartanak. Az esemény hagyományosan a Rétfalusi Református templomban istentisztelettel kezdődött, melyet Szent Péter, a horvátországi református keresztjének Kálvini egyház püspöke vezette.
1: Áldozó csütörtök. Az Úr Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepe, kereszténységünk célba érésének jelentős eseménye. Kálvin János azt mondja, hogy református hitünk alaptétele a mennybe menetel, hiszen úgy imádkozzuk azt, a hiszek egyben az apostoli hitvallásban, hogy felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Ez a mi reménységünk, hogy Krisztus mindent, amit emberért meg lehetett tenni itt a földön, megtett. Ez az örömhír, ez az evangélium, és a további beteljesülésben ő fölemeltetik, és ott ül az uralkodó mindenható Atya Istennek jobbján, és érettünk esedezik. Érettünk könyörög, ő a mi közben járunk. Ezért adunk hálát ma, ezen a mai napon, hogy a mi hitünk az nem a végesség, nem az eltávozás, hanem a beteljesülés. És ezt ünnepeljük akkor is, amikor gyászban vagyunk, mert tudjuk, hogy nincs vége, hanem egy ajtó nyílik előttünk, amely a mennybe vezet, és ezt a küszöböt át kell lépni. De van reménységünk. Ez a reménységünk pedig az, amit az úrvacsorában fogunk, akarunk, nyúlunk érte, és így vesszük magunkhoz. A Krisztusnak értünk megtöretett teste, és értünk kiontatott vére. Az Úr Jézus, aki elveszi a világ bűneit, ő adja magát, és mutatja az utat, és nem mond le rólunk, hanem azt mondja, hogy más vígasztalót küld mi nékünk, és mi majd szent lélekkel kereszteltetünk meg, készít bennünket a pünkösdre, a nagy ünnepre, amely az egyház születésnapja, amely a beteljesülése annak, az igazságnak, amelyet a Szentige a következőképpen mond: nem e világból valók, mint ahogy én sem e világból való vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazságával. És milyen szép, hogy itt ma Rétfaluban, áldozó csütörtökön az egész ünnepség igehallgatással, Isten tisztelettel kezdődik. Ezért Istennek legyen dicsőség, és fakadjon a mi szívünkből hála és boldogság, hogy az evangéliumot, az örömhírt hallhatjuk.
0: Az idősebb rétfalusiak visszaemlékezése szerint régen a szertartás után a templom alatti mezőn került sor a búcsúra, amely egy nagy majálishoz hasonlított, majd este a helyi kocsmában reggelig tartott a mulatság. A helyszín változott, de a vidám hangulat megmaradt. A ragyogó napsütés sokakat kicsalogatott a Petőfi Sándor utcában, a Pertlik zenekar kíséretében vonuló rétfalusi és csúzai néptáncosok menettánca. A felvonulókat több helyszínen megvendégelték, majd a Népkör udvarán folytatódott a mulatság. A részletekről Andrics Mártánál, a Népkör elnökségi tagjánál érdeklődtem.
2: A búcsút Rétfaluban mindig is áldozó csütörtökön tartottuk. Áldozó csütörtök, azaz a mennybe menetel ünnepe, és ezen a napon először is templomba megyünk, és utána jöhet a búcsú, ami azt jelenti, régebben is úgy volt, hogy a fiatalság az istentisztelet után végig sétálta az utcán, társalkodtak, ilyenkor az idősebbek asztalokat tettek ki, egy kis italt, egy kis eledelt tettek oda, és hívták, várták kedves barátaikat, komákat, rokonságot, úgyhogy egész nap folyt a vigadalom az istentisztelet után.
0: Ez még máig is megmaradt, ez a szokás, hogy megvendégelik a felvonulókat.
2: Igen, ez egy nagyon szép szokás lett. Itt körülbelül visszamenőleg olyan 20 éve próbáltuk föleleveníteni ezt a régi szokást, mert egy időben ugye nem volt, és akkor ezt igyekeztünk feleleveníteni. Úgyhogy mi is hívtunk drága barátokat, az idén is a Csúzai Csárdást, és velük együtt fogunk fölvonulni, és persze mindenkit szeretettel várunk, aki ideér, és fölvonulunk, a Perklik fogja a zenét húzni, a csárdást ropjuk végig az utcán, egy-egy háznál megállunk, kínáló asztalok lesznek, ott egy kicsit elidőzzünk, társalkodunk, és folytatjuk tovább az utat. Amikor végigmegyünk az utcán, utána visszajövünk a Népkör udvarára, és itt folytatjuk a mulatságot.

0: HMDK Pélmonostori alapszervezete a Drávaszög egyetlen magyar városában, Pélmonostoron rendezte meg most már 5. alkalommal a Magyar Hagyományok Napját. A rendezvényt azzal a szándékkal indították útjára, hogy lehetőséget biztosítsanak nemzeti örökségünk és kulturális kincseink bemutatására, valamint hogy újabb teret biztosítsanak a HMDK egyesületeinek, a horvátországi magyaroknak Dráván innen is túl a találkozásra, kapcsolatápolásra, emelte ki Matijevics Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke.
1: A Pélmonostori Magyar Hagyományok Napjának a célja is az volt az ötletünk, hogy összehozzunk minél több szervezetet, illetve akik magyar hagyományokat szeretik ápolni, olyan embereket egy helyen, és magyar zene mellett, és magyar kultúra mellett, és hagyományok ápolása mellett megünnepelni egy ilyen tavaszi napot, mint ez a mai. Most örülünk neki, hogy ez Nyugat-Szlavóniából, Kelet-Szlavóniából, Drávaszögből, mindenhonnan összesikerült hoznunk. Hát mondhatom az összes szervezetet, akik működnek, magyar szervezetek ezeken a helyeken, és itt egy helyen meg, nem csak hogy ünnepelünk, hanem meg is tudjuk beszélni a jövőnket, az egész évi programjainkat, és egy jót társalogni. Úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy olyan versenyt, ahol megméretkeznek a magyar szervezeteink egy hungarikummal, a magyar gulyás étellel, ami egy magyar eredetű étel, és ezzel is próbáljuk gazdagítani az egész rendezvényt.
0: Személyesen is megpróbálja tehetségeit, kipróbálja a versenyen?
1: Személyesen nem, de sikerült olyan éttermekből, magyar éttermekből szereznünk szakácsokat a zsűribe, akik értenek hozzá, úgyhogy gondolom, hogy ez a verseny nem csak azért lesz megtartva, hogy főzzünk, azt bulizzunk, hanem hogy tényleg, hogy meg is tudják méretetni magukat egymással az emberek, és hogy profi szakácsok fogják majd osztályozni azokat, kajákat, amiket elő fognak majd hozni. Mi a Pélmonostori rendezvény, akkor mindig a helyi táncsoportunk, az mindig fel szokott lépni. Itt van 3 kategóriában táncolnak, azt hiszem, van 8-9-10 pont, amin fognak majd szerepelni a gyermekek, a legkisebbektől egész a középiskolásokig, és ezekre büszkék vagyunk, és reméljük, hogy minél tovább fogják vinni ezt, és hogy felnőtt korukba is ugyanúgy fogják megőrizni ezeket a magyar hagyományokat, a táncokat, mint ahogy most tették.
0: Az eseménynek tavaly óta a Pélmonostori Magyarok Otthonának udvara ad helyet a Szent Márton utcában. A tágas park magas, halombos pályi közt van elég hely a hatalmas sátornak, a színpadnak és a főzőversenynek is, amelyre idén 58 csapat nevezett be Baranyából és Szlavóniából. A 4 tagú zsűrinek idén sem volt könnyű dolga. A Pélmonostori Illés Krisztián vette át a Horváth Adrián képzőművész által megformált, ezúttal szarvasmarhát ábrázoló trófeát. A gulyás főzőverseny második helyezettje a Laskói Munkerik lett, a bronzérmet pedig a Pélmonostori Horváth Iván érdemelte ki. A hagyományok továbbadásáról is szól ez a rendezvény, hiszen a gasztronómia és néptánc hagyományokat tovább is szeretnénk adni a fiatalabb korosztályoknak, mondta Szloboda Tibor, a HMDK Pélmonostori alapszervezetének elnöke, megemlíti az egyesület fontosabb eseményeit, de mindennapi foglalkozásaikat is.
2: Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a mai napon másodszorra itten a székházunk, és a Szent Márton téren meg tudjuk szervezni az őszmagyarságunk csapatait, hogy hagyományát tovább vigyük a magyar kultúrát és a magyar tradíciót. Tehát a gulyás főző az egy hagyomány magyar étel. Továbbra 6. hónapban lesz táncfesztiválunk, amit első évben rendezünk most, utána Mártonnap, ami nálunk hagyomány, és még sok rendezvény, ami a gyerekekkel kapcsolatosan, a táncsoport, a kis csillagos kárt és a csillagszemélyekkel kapcsolatban van. A táncsoportjaink a csillagszemélyek és a csillagos kárt és a kis csillagszemélyek, körülbelül több mint 50 gyerek részt vesz ebbe 3 szekcióban, és fölépnek nem csak Baranyába, hanem több szlavóniai rendezvényen is. Továbbá van festő művészeti szekció, amit vezet Horváth Adrián. Ez is egy nagyon sikeres csapattá vált. Hát tovább hagyományra, amit csinálunk, az a magyaroknak fontos a névnapok megünneplése. Nemrég volt a Tibornak megünneplése, ahol most már hatan vagyunk, tehát ezeket a dolgokat is megemlékezünk róla. És tovább az, ami legfontosabb, hogy a gyermekeknek az elemi iskolából, tehát anyanyelvápolás, támogatása, ebben részt vegyünk is támogatni.
3: Időjárás jelentés.
0: Túlnyomóan borult, időnként csapadékos volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 13 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1010 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses és valamivel melegebb lesz vidékünk holnapi időjárása. Gyenge vagy mérsékelt északnyugati irányú szél fúj, a hőmérséklet valamivel növekszik, és a reggeli órákban 7 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 20 Celsius fokot. Május 17-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket a többi munkatárs nevében. Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
3: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.